0: Jazzy Lexikon.
1: A kiskiránylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredeti egy 50 cm magas kisplasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra, egy másolata Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Lacikám, 1-től 10-ig hogyan pontoznád a tavaszi hajós Get Funky Party kirándulásunkat?
5: Mondjuk 1-től 10-ig 20!
4: Emeljük a tétet, de most nem a tengerre viszlek a tensivel, hanem Toszkánába.
5: Toszkánát szeretjük, de azért mondd már el a részleteket.
4: Október 15-től 4 nap alatt bejárjuk Toszkána legszebb részeit, Firenze, Pisa, Cinque Terre, San Gimignano és Siena. Hát egyik sem maradhat ki.
5: Ez így elég ütősnek hangzik nappalra, de mit csinálunk esténként?
4: Hogy mit? Bulizunk? Get Funky és The Disco Party Toszkánában is, kérem.
5: Tehát október 15-től 4 nap tensivel a napsütötte Itáliában, Toszkán a legszebb részleteivel és esténként a legjobb fekete zenékkel. Szerintem ráérek.
4: Get Funky Party Toszkánában október közepétől 4 napon át Jazzkovás László és Suri Imrével. Részletek a Get Funky Party Facebook oldalán vagy a tensiholiday.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
6: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, bővített formában teszi közzé késési statisztikáit a MÁV. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül, 8 tartózkodás ellenében fogadta el a Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslatot. A felülvizsgálatba a nyilvánosságot, a tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A vártnál alacsonyabb lett júniusban Magyarországon az infláció. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéseiből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent. Az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg. Új képzést azonban már nem lehet felvenni. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Hangsúlyozta, hogy ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelése azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vettek. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
0: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Kisceli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes. Johann Etzenhofer bécsi építésztervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egy emeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mária Celket szobrának másolatát, és Kiscel maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára fővárosra hagyta.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy két fő részére szóló belépő az AC Milan egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
2: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján a Magyar Fejlesztési Banktól állami kezességvállalással, kormányzati jóváhagyás nélkül vehetett volna fel hitelt a főváros, ha fizetésképtelenné válik és nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Az előterjesztés indoklása szerint a törvény hatályon kívül helyezésére a fővárossal való együttműködés rendezése, valamint a pozitív partneri együttműködés kialakítása érdekében volt szükség. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stefan Sejourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramaros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható, emellett Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a közönség. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. A chicagói Emotions zenél, akiknek Maurice White-tal, az Earth, Wind & Fire alapítójával közös munka hozta meg a sikert, egy Grammy-díjas dal, a Best of My Love szól tőlük. Milánói és firenzei alkotók hozták létre az Alto Parlante formációt, a klasszikus olasz filmes hangulatokat ötvözik a modern elektronikus ütemekkel és a jazzzel.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Mr. T zenél. Célja, hogy a 70-es, 80-as évek feel good hangulatát visszaadja friss kortárs köntösben a Bring It Back Again szól majd. Los Angeles-i stand-up fellépőként kezdte a karrierjét Richard Cheese, ismert dalokra készített paródiákat, aztán ezt továbbfejlesztette, és maga köré verbúvált jobbnál jobb zenészeket, most a pókember alakját idézi.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Gellért hegy lábánál a Szabadsághídtól 60-70 méterre északra a Duna medrében található az Ínség szikla, ami egy általában vízzel fedett sziklaszírt. A nevét onnan kapta, hogy olyan alacsony vízállásnál látható, amilyen csak aszályos időszakban fordulhat elő. Nagyon alacsony vízállás idején nem lehet a Dunán gabonát szállítani, ezért ha előbukkan az ínségkő, akkor fel kell készülni az ínséges időkre.
0: Jazzy Lexikon.

rezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Jazz Boys egy fúziós jazz hip-hop trió Budapestről Európa számos országát megértek már idén, és a naptáruk tele van az év további részére is igazán nagyszabású koncerthelyszínekkel. Előttük a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A BKK Info munkatársai tájékoztattak róla, hogy baleset történt az Alkotás utcában, befelé a Nagyenyed utca után, a külső sávban. Tehát baleset egyrészt az Alkotás utcában a Nagyenyed utca után, másrészt helyszínelnek még mindig a Lehel utcában, kifelé a Róbert Károly körút előtt, így ott a forgalom a villamos sínen halad. Egyebekben mindenhol torlódásra, lassabb haladásra számíthatnak, ahol ilyenkor általában ez van, a Pesti alsó rakparton, a Károly körúton, a Rákóczi úton, az Andrássy úton, a Nagy körúton, a nagyobb csomópontoknál, és persze Budán, a Szél-Kálmán tér környékén, valamint az Alkotás utcában is. Az útinformos kollégáktól pedig tudjuk, hogy erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest irányába, a Bicske körüli szakaszon olyan lassulás alakult ki, hogy helyenként feltorlódnak a járművek, baleset, tehát nincs, csak, mutatom idézőjelben, lassabb haladás, torlódás.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Rendhagyó koncertre készül augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpad, ahol Köteles Leander életművének legismertebb dalai ezúttal szimfonikus hangszerelésben csendülnek fel. Noha volt már egyszer ilyen, lesz most, és egészen különleges lesz, az érintettet Köteles Leander énekes gitáros dalszerzőt hívtam fel telefonon. Üdvözöllek, művész úr, szia!
1: Hello, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Minket kétféle ember hallgat, aki ismeri a nevedet, és aki nem. Aki ismeri, az azt gondolhatja, hogy semmi sem áll távolabb az általad képviselt zenétől, mint a szimfonikus. Talán először arra mesélj néhány szót, hogy hogyan jöttél el egy ponton arra, mi volt az a pont, amikor úgy érezted, hogy a kompozícióidnak kell a nagy zenekar.
1: Őszintén szóval arról van szó, hogy én mindig is a dalokban hittem, és nem igazán szoktam bekategorizálni a műfajt, és éppen ezért mindig is úgy írtam dalokat, hogy minden műfajban állja meg a helyét, de a fiatalkoromra a legjellemzőbb az volt, hogy a rock és metal zenébe tudtam kiélni magam, és Tarka József menedzserünkkel beszéltük évek óta, hogy hogy lehetne ezeket a dalokat valahogy egy magasabb lépcsőre fölrakni, és így jött az ötlet, hogy szimfonikus átszereléssel talán még érdekesebb lehet a dolog.
0: Mondjuk Józsefet én magam is ismerem, igazi szakértője a szakmának, úgyhogy a legjobbal beszélgettél vele. Ugye az Erkel Színházban volt egy Leander szimfonik, tulajdonképpen amit majd augusztus 6-án meg lehet nézni a Margit szigeten, az ugyanaz lesz még egyszer?
1: Nem, tavaly csináltunk egy olyat, hogy Leander szimfonik zenekar állt a színpadon, és ott volt az Amigod és a Leander Kills zenekar. Idén az lesz a nagy megfejtés, hogy Pejcsik Péter lánya, Pejcsik Panna egy nagyobb kórus fog hozni, úgyhogy a szimfonikus koncert ki fog egészülni egy 24 fős kórussal, ami nagyon izgalmas lesz.
0: Na hát nevezzük meg a szimfonikus zenekart, meg a kórust is, mégiscsak nem is név szerint a tagokat, de legalább a neveket, hogy kik muzsikálnak még.
1: A Szolnoki szimfonikus zenekar fog fellépni velünk.
0: És a Voice Station, ugye? Igen.
1: Így van, a Voice Station, és Pejcsik Péter fog vezényelni.
0: Még egy pillanatra azért visszatérek, ugye azt mondtad, hogy a dalban hiszel, és úgy komponáltál, hogy jó legyen. Ezek szerint akkor egy korábbi kompozíció újra hangszerelése, vagy átültetése szimfonikusra nem is olyan nagy meló, mint ahogy azt mi outsiderek képzelnénk?
1: Ez egy borzasztó nagy meló, de hál' Isten nem rám árult, hanem Pejcsik Péternek küldöm el ilyenkor a dalokat, szétszedi sávokra, és teljesen újra gondolja erre a 40-50 fős szimfonikus zenekarra áthangszerelve.
0: Ugye általában a karmesterekről az az elképzelésünk, hogy megírt műveket tanítanak meg a zenekarnak, viszik bele a művészi koncepciót és adják elő, de akkor itt ezek szerint hangszerelői munka is jócskán van, mert jól értettem?
1: Hát nagyon is, tehát teljes mértékben áthangszerelő. Gyakorlatilag egy-két hangszer van, ami követi a gitár vagy a zongora témát, és minden más teljesen újra van gondolva.
0: Most azt írjátok a sajtó közleményben, hogy ugye ez egy ősbemutató lesz, melyben a rock ereje találkozik a nagy zenekari hangzással. Azt már tudjuk, hogy a Szolnoki szimfonikus zenekar Pejcsik Péter vezényletével lesz őt, valamint a Voice Station, de a rockhoz azért kell dob, gitár, bassgitár, szóval kik lesznek még a zenésztársaid?
1: Hát most idén senki, úgyhogy ez lehet, hogy a tavalyi hirdetés volt. Most nem lesz zenekar, csak a szimfonik és a kórus.
0: Na jó, egyébként még így is jó. Nem a tavalyit néztem, csak a hallgató fejével gondolkodok, hogy mondjuk egy rockzenekar egészül ki egy szimfonikussal, de akkor ezek szerint minden félreértést eloszlathatunk azzal, ha azt mondjuk, hogy csak szimfonikus és csak kórus, ugye?
1: Ez pontosan így van. Tavaly volt a rockzenekar, és majd hát remélhetőleg a legközelebbi körben majd talán már az is összejön, hogy a rockzenekar és a szimfonikus és a kórus is ez lesz a...
0: Hát akkor van hova fejlődni, még egy év múlva beszélhetünk majd erről. Szóval a dátumunk augusztus 6-a, a Margit-szigeti szabadtéri színpad, ahol a legismertebb dalait szólalnak meg, csak úgy nagyjából, néha meg szoktam kérdezni, most is eszembe jutott, hogy hány szerzemény sikerült belesúvasztani a rendelkezésetekre álló időbe?
1: Hát másfél óra, azt szerintem 19-20-21 dal legalább lesz.
0: Az igen, és mindegyikhez külön készült hangszerelés, tehát mindegyiket egyedileg szépen átírtátok, és pontosabban nem te, hogy hárítottad a felelősséget, hanem Pajcsik Péter mindegyiket szépen szimfonikusra. Hatalmas munka, kedves hallgatók, amelyet tehát érdemes lesz szemmel és füllel, valamint szívvel követni. Hogy rögzüljön a dátum, elmondom tehát még egyszer, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lesz Köteles Leander életművének legismertebb dalai, kizárólag a Szolnoki szimfonikus zenekar és a Voice Station közreműködésével. Tehát Tehát rockzenekar most nem lesz ott a színpadon, csak a szerzemények, a dátum pedig augusztus 6-a. Köteles Leandernek köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre, izgalmas lesz, és várjuk azt, amikor majd arról is beszámolhatunk, hogy te egy rockzenekar, egy szimfonikus zenekar és egy kórus együtt. Sok sikert kívánunk mindehhez, szia!
1: Köszönöm szépen a lehetőséget! Köszönöm!

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours. Még 2 óra van hátra a jóból, a happyből. Egyet már magunk mögött hagytunk. A történelmi kávészünetet és köteles Leander énekest hallottuk persze a jazzy zenéken kívül ebben az órában. A következő órában csak én szólalok, meg 2 sztorit szeretnék elmondani önöknek. 2 évszám lesz az, amihez kötődnek, és persze, ahogy szoktuk, jön hozzájuk majd zenei illusztráció is, és mivel a csokoládé világnapja van, a következő óra elején is lesz egy meglehetősen bizarr című, de csokis dal. Most hírek, információk, közlekedés, aztán Brian Culbertson barátunk jön, és a Just Another Day.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpaszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játék kérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfon Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy 2 fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
4: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
5: Lacikám, 1-10-ig hogyan pontoznád a tavaszi hajós Get Funky Party kirándulásunkat?
6: Mondjuk 1-10-ig 20.
5: Emeljük a tétet, de most nem a tengerre viszlek a tensivel, hanem Toszkánába.
6: Toszkánát szeretjük, de azért mondd már el a részleteket.
5: Október 15-től 4 nap alatt bejárjuk Toszkána legszebb részeit, Firenze, Pisa, Cinque Terre, San Gimignano és Siena. Hát egyik sem maradhat ki.
6: Ez így elég ütősnek hangzik nappalra, de mit csinálunk esténként?
5: Hogy mit? Bulizunk! Get Funky és The Disco Party Toszkánában is, kérem.
6: Tehát október 15-től 4 nap tensivel a napsütötte Itáliában, Toszkán a legszebb részleteivel és esténként a legjobb fekete zenékkel. Szerintem ráérek.
5: Get Funky Party Toszkánában október közepétől 4 napon át Jazzkovács László és Suri Imrével. Részletek a Get Funky Party Facebook oldalán vagy a tensiholiday.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
7: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Csütörtökig lehet módosítani a felsőoktatási jelentkezést. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Donald Trump a napokban beszélt arról, hogy az orosz és az ukrán elnök is azt szeretné, ha véget érne a háború. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Elfoglalta helyét a közmédia új, ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel. Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly 2023-tól töltötte be ezt a pozíciót, emellett az igazgatóság tagja is volt. Kapitány István a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételiben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el. Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispécserétől.
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Torlódásra kell számítani a kis és nagy körutakon, a Rákóczi úton, az Akkoria környékén, Hegyalja úton, Budaörsi úton, Bak csomóponton, Margit körúton, a Budai és Pesti alsórakparton, a Bartók Béla úton, Rákóczi hídon, Budáról Pestre, valamint a második kerületben a Szilágyi Erzsébet Fasor Hüvesvölgyi út útvonalon. Köszönöm a figyelmet, további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy Zene.

0: Happy Hours, a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, örülök, hogy együtt vagyunk a második órában is, amelyben két rövidke történetre számíthatnak. Szóba kerül ebben az órában a vetkőzős szám, vagyis a striptease, és Prince-ről is beszélünk majd, és mivel ugyebár ma van a csokoládé világnapja, és én minden óra elejére ígértem csokis dalt, ez most sem lesz másként, bár meglehetősen bizarr a cím, Death by Chocolate, de ilyen címet joggal várhattunk el a német D-Fest-től, ők mindent a fonákjáról néztek, szólaltattak meg. Szóval csokis kedvenc, csokis, klasszikus következik itt a Jazzin, hiszen majdnem az indulás óta játsszuk ezt a bizonyos melankólikus muzsikát. Gondolom, ha valaki csokival gyilkol, akkor azt ilyen szépen megfontoltan lassan teszi, ahogy a csillag megy az égen.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben egy lista vezető dal következik, nem tegnapról, hanem 1962-ből. Higgyék el, jó lesz meghallgatni ezt a muzsikát. Mi történt? Tehát 62. július 7-én David Rose, The Stripper című dala volt a lista vezető Amerikában, amely dalt korábban megírt már a művész úr, még 1958-ban méghozzá egy Burlesque című tévéműsorhoz. Ráadásul mesélése szerint a stúdióban két másik felvétel között mindössze 10 perce volt arra, hogy a dalt elkészítse, meg is tette, majd mindjárt meghallják. Amúgy akkor a felvétel évekig dobozban maradt, míg végül 1962-ben a Paul Newman főszereplésével forgatott az Ifjúság édes madara című filmhez írt egy másik zenét, és ha már azt kiadták kislemezen, akkor minden mindegy alapon a B oldalra felkerült a dobozban tartott Stripper. És itt jön be a rádiós DJ szerepe, és ilyenkor mindig kicsit dagad a keblem, mert ilyen sztorit mindig jó elmesélni innen a rádió stúdióból. Sajnos ma már ilyen erőnk nincsen, ilyen ráhatásunk a zenei világra nincsen, de 62-ben még egyértelműen volt, hiszen jött egy Los Angeles-i rádiós DJ, bizonyos Robert Q, aki egyik éjjel oda-vissza játszotta ezt a dalt a rádióban, bármit is kértek tőle a hallgatók. Hatalmas szabadság volt és van a kereskedelmi rádiózásban Amerikában. Minket bizonyára fülünknél fogva rángatott volna elő a médiahatóság, ha a következő dalt egész éjjel játszottuk volna, pedig milyen jó. De hogy mi lett Robert Q tevékenységének eredménye? 2 millió eladott példány a kislemezből, majd később még reklámzene is lett a Stripperből, amely szerintem a másik olyan dal, amelynek kapcsán elkezdenek kigombolódni a blues gombok. Az egyik természetesen a You Can Leave Your Hat On Joe Cockertől, de a másik a most következő David Rose féle, The Stripper. Hölgyeim és uraim!

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt a közúti forgalmat a villamospályára terelik. Lassulást tapasztalhatnak az Alkotás utcában a déli pályaudvartól kifelé, ugyanis a Királyhágó utca előtt csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt. Szintén akadozik a haladás a Margit körúton mindkét irányban, a budai alsórakparton pedig egybefügg a sor a Margit hídtól dél felé. Telített a Rákóczi út mindkét irányban a Blahalujza tér előtt, a Károly körút az Asztória felé, a pesti alsórakpart a Szent István parktól délre, az Andrássy út az Erzsébet tér előtt, és erős a forgalom az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, valamint szakaszonként a Nagykörúton is. A Szilágyi Erzsébet fasorban befelé lezárták a külső sávot a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Így ott nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig egyenesen a buszsávból tudnak tovább haladni. Varga Etele, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A hírek után újra Jazzy zene.